0: hatalikat kosztosan tartó
1: Dengan gunakan pikul salakarima, swasti